rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba, Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: élve. Nem számít ki mit élve, hogy senki nem ítél el, hogy mikor ki mit élve. Csak ennyi a feltétel, rendben legyen a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei kereskedelmi és iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán-magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
6: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Boldog névnapot a mai névnaposoknak, a Raffaeleket köszöntsük ma, és jó ébredezést és jó reggelt kívánok mindenkinek, rajtol a műsor.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai napindító tippünk. Tehermentesítsük az agyunkat a brain dump, azaz a mentális agyürítés technikájával, amely a David Edel produktivitás szakértő tett népszerűvé. A muszér lényege, hogy reggel szálljunk 5 percet arra, hogy egy papírra válogatás nélkül leírunk minden apró elintézetlen gondolatot, akár teendőket, otthoni dolgokat, vagy nyomasztó ötletet, ez pedig segít picit tehermentesíteni az agyat. Ez volt a mai napindító tipp, vissza a dalokhoz.

0: back to you.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap szülöttjeit. Ma ünnepli születésnapját az Oscar-díjas ausztrál-amerikai színésznő Nicole Kidman, illetve szintén ezen a napon született a négyszeres Grammy-díjas amerikai pop és soul legenda Lionel Richie. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most pedig ismét adjuk a legjobb zenéket. We don't

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
0: Csaba.
4: Csaba Rádió.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk ért most a végéhez, de a folytatásban is itt vagyok. Sok jó dal velünk és érdekességekkel is készültem.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a médiatörvény módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázhatnak.

0: kötött szerződésekre vonatkoznak, a június 18-áig befogadott hitelkérelmeknél azonban még a korábbi fix 3%-os kamat érvényesíthető. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV fertőzések száma Magyarországon. A vírus évente 3500-4000 egy év alatti csecsemőt küld azonnal kórházba. A Melletted a Helyem Egyesület adatai szerint az óriás sejtes légúti kórokozó szinte minden gyermeket megfertőz a második életéve előtt, és a legsúlyosabb esetekben hetekig tartó intenzív osztályos kezelést is igényelhet. Bár létezik készítmény, amely képes csökkenteni a kórházi esetek számát, Magyarországon jelenleg nem TB támogatott, így a szülőknek 90 ezer forintot is meghaladó árat kellene kifizetniük érte.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor második órája rajtol most el. Nagy lendülettel vegyük a mai akadályokat is, én azt mondom, és sok jó zenével rádiózunk együtt.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismerős a sziréna? Ismerős a sziréna? Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
2: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
5: Ha vasárnap,
6: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
7: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a reggeli rohanás közben. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Árpád fürdőmedencei tápláló több mint 80 méter mélyről feltörő gyógyhatású termálvizet eredetileg ivóvíz keresés közben teljesen véletlenül fedezték fel egy 1927-es próba fúrás során. Ez volt a mai érdekességünk. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megyek kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb beszámolók szerint valóságos hisztéria tört ki a hazai gurmé fiatalok körében, ugyanis a nyári szezonra teljesen letarolta a kézműves pékségeket a legújabb francia-ázsiai fúziós desszert, ez a flat croissant. A beszámoló szerint a speciálisan kilapított, ropogósra préselt, majd pisztáciás és sorkalmás csokoládéba mártott pékáróért a főváros mellett és nagyobb vidéki városokban is hajnali sorbanállások is kialakultak. Hát én ezzel egyelőre nem találkoztam, ahogy ezzel a flat croissant-nal se, de úgy néz ki, hogy megéri majd odafigyelni rá.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot, amellyel hivatalosan is megkezdődik a konfliktus lezárását célzó 60 napos tárgyalási szakasz. A 14 pontból álló megállapodás értelmében Irán a következő 2 hónapban szabadon exportálhatja kőolaját és feltétel nélkül megnyitja a Hormuzi szorost, míg Washington vállalta, hogy nem vezet be újabb szankciókat és nem küld új csapatokat a térségbe. A Fehérház illetékesei közölték, hogy a végső békeegyezmény egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozása mellett az iráni atomprogram lezárásáról is rendelkezik majd. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében, amelyről a legfőbb ügyészség hamarosan részletes

0: és fokozottan ügyelni kell arra is, hogy se gyermeket, se kisállatot ne hagyjunk a parkolóautókban.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
2: Térkövet nézek.
1: Aha, és hol?
2: Az aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
0: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 19-től 20-áig
5: a 0,5 literes dobozos Carlsberg csak 275 forint, az 1,5 literes Nestlé Aquarel ásványvizek 139 forint, a 150 grammos Raffaello 1199 forint, míg a 3-1-ben Nescafé mindössze 640 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Kinyílt a szép!
7: Enyém az 1 millió! Nyertem!
6: Ha te is szeretnél milliómos lenni, akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet! Ha kinyílik, tiéd az 1 millió! Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak!
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
3: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűz gyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
7: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 19-től 20-áig
8: a 0,5 literes dobozos Carlsberg csak 275 forint. Az 1,5 literes Nestlé Aquarel ásványvizek 139 forint, a 150 grammos Raffaello 1199 forint, míg a 3-1-ben Nescafé mindössze 640 forint.
7: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
9: Miért nem termel a napelemem?
10: Mert koszos, haver.
9: És ki mossa le?
11: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
12: Reklámot hallottak.

0: kevés.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. Seattle-ben az Egyesült Államok 2-0-ra legyőzte Ausztráliát. A hazaiak már a 11. percben vezetést szereztek, Balogon beadása után Burgess öngóljával. A 43. percben Freeman fejelt a hálóba, így az amerikaiak 2 gólos előnnyel vonulhattak szünetre. Az ausztrálok a második fél időben feljavultak, de szépíteni nem tudtak. Az Egyesült Államok 2 forduló után 6 ponttal áll, és már biztosan csoport elsőként jutott a legjobb 32 közé. A D csoport másik mérkőzésén Paraguay 1-0-ra legyőzte Törökországot. A találkozót a világbajnokság eddigi leggyorsabb gólja döntötte el. Galarraga már a 64. másodpercben bevette a török kaput. A dél-amerikaiak a szünet előtt emberhátrányba kerültek, miután Almiront kiállították. A törökök több mint egy fél időn át emberelőnyben futballoztak, mégsem találtak fogást ellenfelükön, és 2 vereséggel szerzett gól nélkül biztossá vált a kiesésük. A C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Haitit Philadelphiában. A brazilok már az első fél időben eldöntötték a mérkőzést. Cunha 2-szer is eredményes volt, majd a hosszabbításban Vinicius Junior is a hálóba talált. A második játék részben már nem született gól. A Ferencváros csatára Lenny Joseph a 71. percben állt be a haiti válogatottba. A karibi ország együttese 2 forduló után pont nélkül áll, így a törökökhöz hasonlóan már biztosan nem juthat tovább. A csoport másik találkozóján Marokkó 1-0-ra legyőzte Skóciát. A mérkőzés egyetlen egy gólját Saibari szerezte már a második percben. A marokkóiak kiválóan kezdtek, a skótok pedig az első fél időben kaput eltaláló lövésig sem jutottak el. A fordulás után feljavult az európai együttes játéka, de az egyenlítés nem sikerült. Marokkó 4 ponttal várja a zárófordulót, és jó helyzetből küzdhet a továbbjutásért.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok a

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják, köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 20-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Aranyminősítéssel zárt az évet a Lencsési Általános Iskola. Kondorosodott otthont a Tehetségpaletta program vármegyei találkozójának. Évtizedek óta tanulnak úszni a gyerekek a Szégligeti utcai óvodában. Jámbor Viktor lesz a BRS-e új sportigazgatója. Sikeresen zárta első aktív iskola tanévét a Békés Csabai Lencsési Általános Iskola. Az intézmény az elmúlt tanévben csatlakozott a Magyar Diák Sport Szövetség mozgás ösztönző programjához, és a tanév végére megszerezte a legmagasabb aranyfokozatú minősítést. A program záró napján már az első tanulában megkezdődtek a látványos egész iskolát megmozgató események. A diákok és pedagógusok részvételével működő iskolai zenekar gondoskodott a hangulatról, majd egymást követték a különböző mozgásos bemutatók. Az iskola aulájában a Fit Dance Center esett táncosai léptek fel Kerekes Judit vezetésével. Őket a Meszlényi Viktória által irányított Kner Tánc Sport Egyesület produkciója követte. A programban a Brazil Hagyományőrző Egyesület Capoeira bemutatója is szerepelt, amelyben a résztvevők közül sokan bekapcsolódtak. A közös mozgás egyik csúcspontját a Just Dance program jelentette, amelyhez szintén számos diák csatlakozott. Az aktív iskola program koordinátora Marik Népüski Zsuzsa testnevelő elmondta, hogy az intézményeknek 5 területen kell megfelelniük a minősítés megszerzéséhez. Ezek közé tartozik a minőségi testnevelés, a diáksport, az egészséges életmód, az aktív szünetek és iskolai környezet, valamint az aktív közlekedés. Hozzátette, hogy a zárónapra olyan különleges programokat szerveztek, amelyek eltérnek a mindennapi foglalkozásoktól, ilyen volt például a capoeira is. Az aula másik részében Cifrák Csaba tanító vezetésével egy óriás társas játék várt a gyerekeket. A résztvevőket nagyméretű szivas dobókocka segítségével játszottak, miközben a mozgás mellett logikai és természettudományos feladatokat is megoldottak. Vida András, az iskola igazgatója elmondta, hogy az intézmény tavaly csatlakozott a programhoz. Először a klub szintet teljesítette, majd a most lezárult tanév végére elérte az aranyminősítést. Ennek köszönhetően az iskola jelentős sporteszközfejlesztésre kap lehetőséget. Hangsúlyozta, hogy a program sikeréhez egy 15-20 fős aktív szervezőcsapat munkája is hozzájárul, amelyben a negyedik évfolyamtól kezdve minden korosztály képviselteti

magát. A tanévzáró napon az iskola szinte minden helyszínén zajlottak a mozgásos programok. A folyosókon, a tantermekben és a tornateremben egyaránt különféle ügyességi feladatok várták a gyerekeket. A résztvevők célba dobó játékokat próbálhattak ki, ügyességi pályákon haladhattak végig, és nagy népszerűségnek örvendett az iskola új büszkesége, a mászófal is. Az egész napos rendezvény méltó lezárása volt annak a tanévnek, amelynek végén a Lencsési Általános Iskola elnyerte az aktív iskola program legmagasabb aranyfokozatú minősítését. Kondoroson rendezték meg a Tehetségpaletta program Békés vármegyei találkozóját. A kezdeményezés célja, hogy bemutatkozási, fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson a Kárpát-medence amatőr művészeti közösségei és alkotói számára. Varga Ágnes, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés vármegyei igazgatóságának igazgató helyettes elmondta, hogy a program nem verseny, hanem a szakmai mentorálás, az egymástól való tanulás és a hálózatépítés eszközeivel segíti a résztvevőket művészeti közösségi fejlődésükben. Hangsúlyozta, hogy az amatőr művészeti tevékenységek fontos szerepet töltenek be a közösségi élet alakításában, az identitás erősítésében, valamint a generáció közötti kapcsolatok építésében. Az igazgatóhelyettes hozzátette, hogy a programot a Nemzeti Művelődési Intézet hívta életre. A résztvevők online mentorálásban, szakmai táborokban és további fejlesztő támogatásban részesülnek, valamint folyamatos szakmai visszajelzéseket kapnak munkájukhoz. A vármegyei bemutatkozás után a legjobbnak ítélt alkotók és közösségek lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek a Kárpát-medencei Összművészeti Fesztiválon. Békés vármegyében két helyszínen valósultak meg a program találkozói. A 2026-os felhívásra összesen 1713 jelentkezés érkezett, ebből 1563 Magyarországról, 150 pedig a határon túlról. Békés vármegyéből 18 művészeti közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezők szerint a program hozzájárul ahhoz, hogy az amatőr művészeti élet szereplői új szakmai kapcsolatokra tegyenek szert, fejlődési lehetőségeket találjanak és szélesebb közönség előtt is bemutatkozhassanak.

0: A Szégligeti utcai óvodában évtizedek óta rész a nevelési programnak az úszásoktatás. Az intézményből ma is sok olyan gyermek kerül ki, aki magabiztosan és biztonságosan mozog a vízben. A szakemberek szerint az úszás elsajátítása már kisgyermekkorban életmentő jelentőségű lehet. Az óvodában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermekek ne csupán megszokják a vízi közeget, hanem játékos, örömteli foglalkozásokon vegyenek részt. Ezek az alkalmak nem csak a testi fejlődést segítik, hanem pozitívan hatnak a személyiség fejlődésre és az életszemlélet kialakulására is. A Békés Csabai Előre Úszó Klub szakmai vezetője Szarvas János elmondta, a vízhez szoktatás és a kezdeti úszásoktatás elsősorban egy speciális mozgásforma elsajátítását jelenti. Hangsúlyozta, hogy minél korábban kezdődik a tanulás, annál könnyebben sajátítják el a gyerekek a szükséges mozgásokat. Hozzátette, hogy a 4 és 5 éves kor különösen alkalmas erre, hiszen ebben az életkorban a játékosság, a kíváncsiság és a bátorság fejlesztése áll a középpontban. A szakmai vezető szerint a gyermekek jól fogadják a játékos feladatokat és a támogató környezetet, így fokozatosan, szinte észrevétlenül jutnak el az egyszerűbb gyakorlatoktól a nehezebbekig. Mint mondta, sokan úgy érkeznek a foglalkozásokra, hogy még az arcukat sem merik a víz alá tenni, ám rövid idő alatt látványos fejlődést érnek el. Később már bátran merülnek, ugranak, sőt a víz alatt játékokat is keresnek és tájékozódnak. Kiemelte azt is, hogy az úszás kíméletes mozgásforma, amely nem terheli túl az ízületeket és az izmokat, miközben hatékonyan fejleszti az egész testet. Szarvas János arra is felhívta a figyelmet, hogy az úszásnak életmentő szerepe lehet, akár saját, akár mások biztonságáról van szó. Emellett egészségmegőrző hatása is jelentős, hiszen a rendszeres mozgás hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez. Királyné Egri Mónika óvodavezető elmondta, hogy a Szégligeti utcai óvoda gyermekei 6 naponta vehetnek részt úszásoktatáson és vízhez szoktató foglalkozásokon. Hozzátett, hogy a városi fenntartású többi óvoda számára is biztosította lehetőség. Intézményenként 10 alkalmas program keretében. Az óvodavezető szerint a gyermekek nagyon szeretik a vízi foglalkozásokat, mivel az oktatás játékos formában zajlik, ami számos fejlődési lehetőséget kínál. Kiemelte, hogy az úszás erősíti a pozitív személyiségfejlődést, miközben egészségvédelmi és életvédelmi szempontból is kiemelkedően fontos mozgásforma. Július 1-től Jámbor Viktor felel a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület sport stratégiájának kialakításáért és végrehajtásáért. A klub hivatalos közleményben jelentette be, hogy a szakember sportigazgatói pozícióban folytatja munkáját. A BRSF felidézte, hogy utánpótlás csapatai kiemelkedő eredményekkel zárták a 2025-2026-os szezont. A klub ugyanakkor úgy látja, hogy az eredmények ellenére az utánpótlás nevelés több területén is szükség van a működés újra szervezésére. Az egyesület célja, hogy hosszú távú, stratégiai gondolkodás mentén európai szinten is magas színvonalú akadémiát működtessen. Ennek érdekében személyi változtatásokat és szervezeti átalakításokat hajtanak végre. A klub kiemelt célja között szerepel a nemzetközi tudástranszfer erősítése, valamint külföldi szakemberek bevonása az utánpótlás nevelésbe. A BRSE vezetése azt várja az átalakításoktól, hogy tovább erősödjön a klub szakmai munkája, és hosszú távon is biztosított legyen az utánpótlás nevelés eredményessége. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Yeah.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsi Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsi Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos, haver.
7: És ki mossa le?
9: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: Főnök, megyünk a vásárba?
11: Milyen vásárba, Micike?
10: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
12: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
11: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
13: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. Seattleben az Egyesült Államok 2-0-ra legyőzte Ausztráliát. A hazaiak már a 11. percben vezetést szereztek, Balogon beadása után Burgess öngóljával. A 43. percben Freeman fejelt a hálóba, így az amerikaiak 2 gólos előnnyel vonulhattak szünetre. Az ausztrálok a második fél időben feljavultak, de szépíteni nem tudtak. Az Egyesült Államok 2 forduló után 6 ponttal áll, és már biztos

0: A csoport elsőként jutott a legjobb 32 közé. A D csoport másik mérkőzésén Paraguay 1-0-ra legyőzte Törökországot. A találkozót a világbajnokság eddigi leggyorsabb gólja döntötte el. Galarraga már a 64. másodpercben bevette a török kaput. A dél-amerikaiak a szünet előtt emberhátrányba kerültek, miután Almiront kiállították. A törökök több mint egy fél időn át emberelőnyben futballoztak, mégsem találtak fogást ellenfelükön, és két vereséggel szerzett gól nélkül biztossá vált a kiesésük. A C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Haitit Philadelphiában. A brazilok már az első fél időben eldöntötték a mérkőzést. Cunha kétszer is eredményes volt, majd a hosszabbításban Vinicius Junior is a hálóba talált. A második játékrészben már nem született gól. A Ferencváros csatára Lenny Joseph a 71. percben állt be a haiti válogatottba. A karibi ország együttese két forduló után pont nélkül áll, így a törökökhöz hasonlóan már biztosan nem juthat tovább. A csoport másik találkozóján Marokkó 1-0-ra legyőzte Skóciát, a mérkőzés egyetlen egy gólját Szájbari szerezte már a második percben, a marokkóiak kiválóan kezdtek, a skótok pedig az első fél időben kaput eltaláló lövésig sem jutottak el. A fordulás után feljavult az európai együttes játéka, de az egyenlítés nem sikerült, Marokkó 4 ponttal várja a zárófordulót és jó helyzetből küzdhet a továbbjutásért.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet, így várhatóan szombaton már életbe lép a 3-as fokozatú hőségriasztás. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos figyelmeztetése szerint, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot 2-es, ha pedig a 27 fokot 3-as fokozatú riasztást kell elrendelni. A kánikulában fokozott veszélyben vannak a krónikus és légúti betegek.

2 országos közönség szavazásán az Országos Balesetmegelőzési Bizottság javaslata alapján minden vármegyéből egy-egy összesen 19 kockázatos helyszínre lehet voksolni. A Safe Cross Okos Zebra az útburkolatba épített LED prizmák segítségével villogással figyelmezteti az autósokat a gyalogosokra. A mérések szerint ugyanis a technológia telepítése után egyes helyszíneken akár 20%-kal is nőtt a sofőrök megállási hajlandósága. A Szociális és

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kinyílt a szép!
2: Enyém az 1 millió! Nyertem!
1: Ha te is szeretnél milliómos lenni, akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet! Ha kinyílik, tiéd az 1 millió! Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak!
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
5: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belváros. A Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 19-től 20-áig
6: a 0,5 literes dobozos Carlsberg csak 275 forint. Az 1,5 literes Nestlé Aquarel ásványvizek 139 forint, a 150 grammos Raffaello 1199 forint, míg a 3 az 1-ben Nescafé mindössze 640 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
8: Ha vasárnap,
9: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
5: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

0: Rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Rajtól a kívánság műsor, üdv a fedélzeten. Hozom ma is az üzeneteket a következő pillanatokban. Gondolunk a névnaposokra is nem sokára. És természetesen pörögnek a jobbnál jobb zenék ma is.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, egy üzenet pedig már is itt van a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, a fiam párja ma ünnepli a születésnapját, Nikolettnek kívánunk mi is nagyon sok boldog szeretettel teli születésnapot eme jeles nap alkalmával. Aláírás nem futott be, viszont Nikolettnek nagyon boldog születésnapot kívánunk, Isten éltessen a most érkező dallal.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a kívánság műsor, és zárom ennek sorait most pillanatokon belül. A naív naposainkról viszont ne feledkezzünk el, ma a Rafaelek, illetve a Margitok ünnepelnek, nekik nagyon boldog névnapot. A kívánság műsor pedig a végéhez érte, de itt vagyok még a folytatásban is önnel.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Csaba Rádió.
9: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A hétvégén hozhat némi meglepetést az időjárás. Záporeső zivatar formájában viszont a hőmérséklet értékekre nem lehet panaszunk. 35-36 fokokat mérhetünk végig. Ezt az órát pedig most zárom, de a folytatásban is rádiózzunk még együtt.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
6: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy az avokádó sosem érik meg a fán, hogy miért és hogyan van ez, nem sokára hozom ennek érdekességeit és részleteit, na meg a sok jó zene bekészítve erre az órára is.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudtál, hogy az avokádó sosem érik meg a fán. Ez a gyümölcs csak akkor kezd el megpuhulni és beérni, amikor már leszették. Ezért szállítják keményen és érledik utólag boltban vagy otthon. A fán akár hónapokig is elállna érintetlenül, mintha szándékosan kivárna, amíg elhozzuk gyakorlatilag. Ez nagyon érdekes.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor. Ért most a végéhez. Köszönöm, hogy meg annyi jó zenével és érdekes információkkal ma is együtt tölthettük az elmúlt két órát. Rádiózunk együtt majd holnap is, minden jót!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Egy 10 éves kisfiú a VB eddigi legnagyobb sztárja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Amerika is megnyitotta június 12-én a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. A nyitó mérkőzés előtt Katy Perry adta elő a Wonder című dalát, ám ezúttal nem egyedül állt reflektorfényben. A színpadra kézenfogva érkezett Tius Lukával, egy 10 éves kisfiúval. Közös történetük még több évvel ezelőtt kezdődött. Tius Luka még csak 5 éves volt, amikor Katy Perry meghallotta a hangját a közösségi médiában, és annyira lenyűgözte a tehetsége, hogy felkérte a fiút, dolgozzanak együtt a dalon. A norvég fiú videóiban, halász sapkában és napszemüvegben énekel, amivel az internetezők szívét is egyből elrabolta. Egyre nagyobb népszerűsége miatt találkozhatott vele az énekesnő is, akinek annyira megtetszett a fiatal kisfiú hangja, hogy felkarolta őt. Az énekesnő a fellépés előtt egy közös videót osztott meg a közösségi felületén, amiben elmesélte, hogyan találtak egymásra. Az énekesnő azt is elárulta, hogy a kisfiú hangja inspirálta a Wonder egyes részeit, amelyek végül a 6. stúdióalbumára is felkerültek. Azóta Tius már 10 éves lett, és Norvégiából egészen Los Angelesig utazott, hogy ismét együtt énekelhessen példaképével.
2: Gúlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Take my...

FM 89.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
5: Szent Iván havának 20. napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én debreceni Ilona vagyok. Június 20-a van, holnap kezdetét veszi a csillagászati nyár, és sok-sok érdekesség szerepel a mai napnál a kalendáriumban. Hozom őket szépen sorban, akár csak a nyári kedvenceket. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást, nagyon szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Június 20-án, a vaníliás turmix napján számtalan recept található a neten. Az egyik szerint nem kell más hozzá, csak tej, tojás és vanília, a másik szerint pedig tejszín, tojás és viszki. Ezt ebben a melegben talán inkább hanyagolni kellene. Minden esetre több mint 100 éve ismerjük már a vanília turmixot, melynek egyik fő hozzávalója a vanília, egy olyan növény, amely az orhideák családjába tartozik. Régen nem csak fűszerként használták, gyógyszert is készítettek belőle. Lázcsillapításra, görcsoldónak és vágykeltőnek is használták. Fogyasszunk ma vanília turmixot, és közben szóljanak a kedvencek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Az angol válogatottnak tornádó veszély miatt kellett fedezékbe húzódnia. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rendhagyó körülmények között kezdte meg világbajnoki felkészülését az angol labdarúgó válogatott Kansas City-ben. A csapat első estjén ugyanis tornádó riasztást adtak ki, ezért a játékosoknak ideiglenesen fedett helyre kellett menniük. A beszámolók szerint az esti órákban heves viharok érték el a térséget, a meteorológiai szolgálat pedig tornádó riasztást adott ki. A játékosok és a stáb tagjai biztonsági okokból az épületekben maradtak, amíg a veszély el nem múlt. A riasztást később feloldották, így a csapat folytathatta a felkészülését. Az angolok számára nem ez volt az első kellemetlenség a megérkezésük óta, a válogatott felszerelésének egy részét ugyanis ellopták a floridai edzőtábor és Kansas City közötti szállítás során. A hatóságok később több tárgyat visszaszereztek, és két embert őrizetbe vettek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A brazil válogatott 3-0-ra legyőzte Haitit a labdarúgó világbajnokság C csoportjában, és ezzel nem csak átvette a vezetést a csoportban, hanem a világbajnokságok góllövő örök ranglistáján is. A dél-amerikai együttes már 241 VB gólnál jár, megelőzve a 239 találatot szerző Németországot. A mérkőzés egyik különlegessége egyébként az volt, hogy a brazilok több mint 6 évtizede nem küldtek pályára ilyen idős kezdőcsapatot világbajnokságban. A kezdő 11 átlag életkorra meghaladta a 30 évet, amire legutóbb az 1962-es világbajnoki döntőben volt példa. Közben megvan az első két kiesője a világbajnokságnak, Haiti a brazilok elleni vereséggel, Törökország pedig a Paraguaytól elszenvedett 1-0-ás kudarccal búcsúzott a tornától. A törökök kiesése különösen fájó, hiszen két mérkőzésen összesen 62 lövést eresztettek meg, mégis gól nélkül maradtak eddig. Ausztrália ellen 30-szor, Paraguay ellen 32-szer próbálkoztak, de egyetlen egy találatot sem szereztek. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. 7 órától a nap rangadóját játsszák Hollandia és Svédország csap össze, majd 9 órától Németország Elefántcsontpart ellen lép pályára. Hajnali 2-kor Ecuador Curaçaóval találkozik, míg a játéknapot reggel 6 órakor a Japán-Tunézia mérkőzés zárja. A németek és a hollandok egy győzelemmel nagy lépést tehetnek a 8-ad döntő felé.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: 3 után is a legjobb dalok szólnak, szép hétvégét mindenkinek, ez a Csaba. Június 20-a van. Holnap este 10:30 környékén áttépünk a csillagászati nyárba. Holnap lesz a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka. De egyelőre most még vissza a mába. Ma ünnepeljük a sellőket, a vanília turmixot és a kiáltozást. Nem kiabálnak, lágyan szólnak hozzánk kedvenceink. Velük folytatjuk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV-toronynál.
4: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsi Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsi Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
5: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 19-től 20-áig
6: a 0,5 literes dobozos Carlsberg csak 275 forint, az 1,5 literes Nestlé Aquarel ásványvizek 139 forint, a 150 grammos Raffaello 1199 forint, míg a 3:1-ben Nescafé mindössze 640 forint.
5: További akcióinkról érdeklő üzletünkben.
7: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike.
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Június 20-a van, a sellőket ünnepeljük. A mitológiai lények, a tengeri mesék és kreatív jelmezek kedvelőinek napja ez. No de mióta is létezik ez a nap? 2017. decemberre óta. A kezdeményezés egy televíziós csatornától indult, ugyanis egy misztikus sellő sorozatot akartak előkészíteni, természetesen népszerűsíteni. A kampány annyira jól sikerült, hogy a rajongók és az óceánvédő szervezetek felkapták, így aztán évente visszatérő jelenséggé vált a sellők napja. Érdekesség, hogy állítólag vannak úszótanfolyamok. Tovább megyek, Magyarországon is léteznek olyan úszótanfolyamok, ahol a sellőúszást tanítják. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Mi lubickoljunk tovább a kedvencekben. Chris Brown.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Mégis megye kedvenc rádiója.
0: Csaba Rádió.
9: Csaba Rádió.
10: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, nyári programot hoztam, ez a Csaba, ahol örömmel adok hírt az 50. Békéstarhosi Zenei Napok programsorozatról. Az esemény június 19-e és július 2-a között várja az érdeklődőket. Koncertek, kiállítás, színjátszó csoport bemutató és díszteremavató ünnepség is szerepel a programok között. A 13. Fúvoly zenekari találkozónak a Gödör rendezvénytér ad otthont június 27-én szombaton 18 órától. A nemzetközi vonószenekari tábor záró hangversenye a Békési Református templomban július 2-án csütörtökön 17 órakor kezdődik. A Békéstarhosi Zenei Napok programsorozat a magyarság, a műveltség és a zeneiség hármas egységére épül. Jelentőségét bizonyítja a Magyar Örökségdíj és a Nemzeti Értéktárba való felvétel. A részletes programokról a békésikultúra.hu weboldalon tájékozódhatunk.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Június 20-a van. Továbbra is az ikrek csillagjegyében járunk. Azt üzenik a csillagok a szülinaposoknak, hogy a mai napot töltsék együtt a kedvesükkel. De ugye a köszöntések fogadására is marad idő. Élményekben gazdag, boldog születésnapot kívánunk. És Isten éltesse mindazokat, akik a mai napon ünneplik névnapjukat. Ma a Rafael név ünnepel, héber eredetű bibliai név ez, melynek jelentése Isten meggyógyít. Boldog névnapot kívánunk!
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében, amelyről a legfőbb ügyészség hamarosan részletes tájékoztatást ad. Az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a NAV március óta vizsgálódik pénzmosás gyanúja miatt.

intézkedést. Becsei András, a szövetség alelnöke elmondta, hogy a mintegy 220 ezer érintett jelzálog hiteles közül a jegybank adatai alapján 19 ezer, a bankok saját számításai szerint pedig 10 ezer ügyfél tekinthető valójában sérülékenynek, így a rászoruló csoportok célzott védelmére tesznek majd javaslatot. A pénzintézetek számára jelentős a tét, a szabályozás elhúzódik.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A brazil válogatott 3-0-ra legyőzte Haitit a labdarúgó világbajnokság C csoportjában, és ezzel nem csak átvette a vezetést a csoportban, hanem a világbajnokságok góllövő örök ranglistáján is. A dél-amerikai együttes immár 241 VB gólnál jár, megelőzve a 239 találatot szerző Németországot. A mérkőzés egyik különlegessége egyébként az volt, hogy a brazilok több mint 6 évtizede nem küldtek pályára ilyen idős kezdőcsapatot világbajnokságban. A kezdő 11 átlag életkora meghaladta a 30 évet, amire legutóbb az 1962-es világbajnoki döntőben volt példa. Közben megvan az első két kiesője a világbajnokságnak, Haiti a brazilok elleni vereséggel, Törökország pedig a Paraguaytól elszenvedett 1-0-ás kudarccal búcsúzott a tornától. A törökök kiesése különösen fájó, hiszen két mérkőzésen összesen 62 lövést eresztettek meg, mégis gól nélkül maradtak eddig. Ausztrália ellen 30-szor, Paraguay ellen 32-szer próbálkoztak, de egyetlen egy találatot sem szereztek. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. 7 órától a nap rangadóját játsszák Hollandia és Svédország csap össze, majd 9 órától Németország Elefántcsontpart ellen lép pályára. Hajnali 2-kor Ecuador

0: Curaçaóval találkozik, míg a játéknapot reggel 6 órakor a Japán-Tunézia mérkőzés zárja. A németek és a hollandok egy győzelemmel nagy lépést tehetnek a nyolcaddöntő felé.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba 88.9-en hűsítő kedvencekkel folytatjuk. A bűvész Hajnóci Soma szerint a zene az egy ismerős érzés, egy biztos pont, egy jó barát, és mindenkinek másként fontos. Nekünk például nagyon, úgyhogy már is hozzuk a tegnap és a ma kedvenceit.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Most forduljon jobbra és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, baba színház, gyermekszínház és felnőtt színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
8: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
9: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
10: Ismerős a sziréna?
11: Ismerős a sziréna?
10: Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25.000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
12: Miért nem termel a napelemem?
13: Mert koszos, haver.
12: És ki mossa le?
14: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
15: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
16: Internetix.
15: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
16: Internetix.
15: Díjmentes bekötés.
16: Internetix.
15: Legmodernebb optikai hálózat.
16: Internetix.
15: Megbízható, elérhető, korlátlan.
16: Internetix.
15: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
16: Internetix.
15: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
17: Reklámot hallottak.

0: mégis megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba 88.9 tel is tele, a tegnap és a ma kedvenceivel. És tele vagyunk ötletekkel, mi mindent lehet kezdeni a zöld babbal, mert hogy annak van szezonja. A leggyorsabb és legkülönlegesebb választás a fokhagymás parmezános pirított zöld bab. Ropogós, intenzív és mindössze 10 perc alatt elkészül, így aztán elfelejthetjük a hagyományos nehéz főzelékeket. Ebben a modern receptben a zöld bab megőrzi a friss, harsogó textúráját. Felhevítjük az olívaolajat, rádobjuk a tiszta, száraz zöldbabot. Folyamatosan rázva 4-5 percig pirítjuk, ekkor lejjebb vesszük a lángot, hozzáadjuk a szeletelt fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, és belereszeljük fél citrom héját. További 1-2 perc kell még neki, addig, amíg a fokhagyma illatos és aranybarna lesz. Levesszük a tűzről, ráfacsarjuk a fél citrom levét, azonnal megszórjuk reszelt parmezánnal, és kész a könnyű vacsora, vagy köret. Készen állnak a kedvencek arra, hogy szórakoztassanak minket.
3: Csengi a csuan, nendom, game, nendom.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Gondolj a válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba június 20-án. Ma van a kiáltozás napja. Ennek hagyománya 1969-ből ered, akkor Észak-Karolinában kiáltozó versenyt rendeztek, mégpedig azért, hogy pénzt gyűjtsenek a helyi önkéntes tűzoltóknak, és egyúttal megmentsenek egy népi hagyományt, ahol erint, mert hogy a telefon feltalálása előtt a földeken dolgozó gazdák és szomszédok ritmikus, dallamos, rendkívül hangos kiáltással kommunikáltak egymással, kilométeres távolságokban. Ez szerint négy különböző kiáltozó kategória létezik. Van a vészkiáltás, az állatok hazahívására szóló kiáltás, a kommunikatív kiáltás, ezzel a távolban élők jelezték, hogy minden rendben van, és a művészi kifejező kiáltás, amely teljes dallamokat, népdalokat tartalmazott. Kiáltozásnak egyébként stresszoldó hatása is van. Aki nem hiszi, járjon utána. Most pedig térjünk vissza a kedvencekhez. Listen up.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Egy 10 éves kisfiú a VB eddigi legnagyobb sztárja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Amerika is megnyitotta június 12-én a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. A nyitó mérkőzés előtt Katy Perry adta elő a Wonder című dalát, ám ezúttal nem egyedül állt reflektorfényben. A színpadra kézenfogva érkezett Tius Lukával, egy 10 éves kisfiúval. Közös történetük még több évvel ezelőtt kezdődött. Tius Luka még csak 5 éves volt, amikor Katy Perry meghallotta a hangját a közösségi médiában, és annyira lenyűgözte a tehetsége, hogy felkérte a fiút, dolgozzanak együtt a dalon. A norvég fiú videóiban, halász sapkában és napszemüvegben énekel, amivel az internetezők szívét is egyből elrabolta. Egyre nagyobb népszerűsége miatt találkozhatott vele az énekesnő is, akinek annyira megtetszett a fiatal kisfiú hangja, hogy felkarolta őt. Az énekesnő a fellépés előtt egy közös videót osztott meg a közösségi felületén, amiben elmesélte, hogyan találtak egymásra. Az énekesnő azt is elárulta, hogy a kisfiú hangja inspirálta a Wonder egyes részeit, amelyek végül a 6. stúdióalbumára is felkerültek. Azóta Tius már 10 éves lett, és Norvégiából egészen Los Angelesig utazott, hogy ismét együtt énekelhessen példaképével.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A nemzetközi olajárak csökkenése és a forint erősödése miatt a Tisza kormány már a héten kezdeményezi a parlamentben az üzemanyagok védett árának kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árései érvényben maradnak, így a benzin és a gáz

rögzítése. Ezért a kivezetés helyett az eddigi ár rögzítését javasolják árplafonként maximálni. Az Európai Uniós források megszerzése érdekében egy tucatnyi módosítással egészül ki az a 110 oldalas korrupció ellenes törvényjavaslat, amelyet az igazságügyi minisztérium a civil szervezetekkel egyeztetve készített elő. A csomag részeként alkotmánymódosítás történt a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működése miatt, emellett jelentősen bővül a nyilvánosan hozzáférhető közadatok köre, és szélesednek a közbeszerzések jogorvoslati lehetőségei is. Változik a vagyonnyilatkozatok rendszere, így az integritás hatóság új jogköröket kap, például közvetlen bírságolási folyamatot is indíthat. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV fertőzések száma Magyarországon. A vírus évente

0: Létezik készítmény, amely képes csökkenteni a kórházi esetek számát. Magyarországon jelenleg nem TB támogatott, így a szülőknek 90 ezer forintot is meghaladó árat kellene kifizetniük érte.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Az angol válogatottnak tornádó veszély miatt kellett fedezékbe húzódnia. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rendhagyó körülmények között kezdte meg világbajnoki felkészülését az angol labdarúgó válogatott Kansas City-ben. A csapat első estjén ugyanis tornádó riasztást adtak ki, ezért a játékosoknak ideiglenesen fedett helyre kellett menniük. A beszámolók szerint az esti órákban heves viharok érték el a térséget, a meteorológiai szolgálat pedig tornádó riasztást adott ki. A játékosok és a stáb tagjai biztonsági okokból az épületekben maradtak, amíg a veszély el nem múlt. A riasztást később feloldották, így a csapat folytathatta a felkészülését. Az angolok számára nem ez volt az első kellemetlenség a megérkezésük óta, a válogatott felszerelésének egy részét ugyanis ellopták a floridai edzőtábor és Kansas City közötti szállítás során. A hatóságok később több tárgyat visszaszereztek, és két embert őrizetbe vettek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
3: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És ki mossa le?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
6: Reklámot hallottam.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 20-a szombat van, a mai napon a Rafaelek ünneplik névnapjukat. A Rafael héber eredetű férfinév, jelentése Isten meggyógyított. Női párja Rafaella. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
7: Csaba.
0: Csaba Rádió.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 20-a szombat van, a menekültek világnapja. Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján ünnepeljük a menekültek világnapját az Afrikai Egység szervezet indítványára 1975. június 20-a óta minden évben megtartották az Afrikai Menekültek napját. Arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az Egység szervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott az ENSZ közgyűlése 2001-ben. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A játéknap rangadóján 7 órától a Hollandia és Svédország csap össze. A győztes gyakorlatilag biztosíthatja helyét a kieséses szakaszban. 9 órától Németország Elefántcsontpart ellen lép pályára. A németek Curaçao ellen 7-1-es győzelmükkel a torna eddigi legnagyobb különbségű sikerét érték el, és újabb győzelemmel nagy lépést tehetnek a továbbjutás felé. Az afrikai együttes szintén győzelemmel kezdett, Ecuadort múlta felül 1-0-ra. Hajnali 2-kor Ecuador és Curaçao találkozik, a dél-amerikaiaknak a vereség gyakorlatilag a kiesést jelenteni. A játéknapot magyar idő szerint reggel 6 órakor a Japán-Tunézia mérkőzés zárja. A japánok Hollandia elleni döntetlenükkel jelezték, hogy nem csak a csoport, de a torna egyik meglepetés csapatai lehetnek, míg a tunéziaiak az első fordulóban elszenvedett 5-1-es vereség után mindenképpen javítani szeretnének.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják június 20-án szombaton. A mai napon ünnepli 74. születésnapját John Goodman, Golden Globe és Emmy-díjas amerikai színész, aki az utóbbi időszakban nem csak színészi munkáival, hanem lenyűgöző életmódváltásával is a figyelem középpontjába került. Goodman az elmúlt években több mint 90 kilótól szabadult meg, a korábban közel 180 kilós színész még 2007-ben indította el az életmódváltást, amelyet a következőknek tulajdonít. Az alkohol teljes elhagyása, a szigorú adagkontroll a korábbi kényszeres evés helyett, valamint a rendszeres mozgás, séta és boxedzések személyi edzővel. Boldog születésnapot kívánunk neki, jó egészséget és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottam.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 20-a szombat van, a mai napon ünnepli 59. születésnapját Nicole Kidman, Oscar és 5-szörös Golden Globe díjas ausztrál-amerikai színésznő és producer, aki Hollywood egyik legmeghatározóbb és legsokoldalúbb alakja. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. június 20-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Aranyminősítéssel zárt az évet a Lencsési Általános Iskola. Kondorosodott otthont a Tehetségpaletta program vármegyei találkozójának. Évtizedek óta tanulnak úszni a gyerekek a Szigligeti utcai óvodában. Jámbor Viktor lesz a Bieres-e új sportigazgatója. Sikeresen zárta első aktív iskola tanévét a Békés Csabai Lencsési Általános Iskola. Az intézmény az elmúlt tanévben csatlakozott a Magyar Diák Sport Szövetség mozgás ösztönző programjához, és a tanév végére megszerezte a legmagasabb aranyfokozatú minősítést. A program záró napján már az első tanulában megkezdődtek a látványos egész iskolát megmozgató események. A diákok és pedagógusok részvételével működő iskolai zenekar gondoskodott a hangulatról, majd egymást követték a különböző mozgásos bemutatók. Az iskola aulájában a Fit Dance Center esett táncosai léptek fel Kerekes Judit vezetésével. Őket a Meszlényi Viktória által irányított Knell Tánc Sport Egyesület produkciója követte. A programban a Brazil Hagyományőrző Egyesület Kapuéra bemutatója is szerepelt, amelyben a résztvevők közül sokan bekapcsolódtak. A közös mozgás egyik csúcspontját a Just Dance program jelentette, amelyhez szintén számos diák csatlakozott. Az aktív iskola program koordinátora Marik Népüski Zsuzsa testnevelő elmondta, hogy az intézményeknek 5 területen kell megfelelniük a minősítés megszerzéséhez. Ezek közé tartozik a minőségi testnevelés, a diáksport, az egészséges életmód, az aktív szünetek és iskolai környezet, valamint az aktív közlekedés. Hozzátette, hogy a zárónapra olyan különleges programokat szerveztek, amelyek eltérnek a mindennapi foglalkozásoktól, ilyen volt például a kapuéra is. Az aula másik részében Cifrák Csaba tanító vezetésével egy óriás társas játék várt a gyerekeket. A résztvevők egy nagyméretű szivas dobókocka segítségével játszottak, miközben a mozgás mellett logikai és természettudományos feladatokat is megoldottak. Vida András, az iskola igazgatója elmondta, hogy az intézmény tavaly csatlakozott a programhoz. Először a klub szintet teljesítette, majd a most lezárult tanév végére elérte az aranyminősítést. Ennek köszönhetően az iskola jelentős sporteszköz fejlesztésre kap lehetőséget. Hangsúlyozta, hogy a program sikeréhez egy 15-20 fős aktív szervezőcsapat munkája is hozzájárul, amelyben a negyedik évfolyamtól kezdve minden korosztály képviselteti magát. A tanévzáró napon az iskola szinte minden helyszínén zajlottak a mozgásos programok. A folyosókon, a tantermekben és a tornateremben egyaránt különféle ügyességi feladatok várták a gyerekeket. A résztvevők célba dobó játékokat próbálhattak ki, ügyességi pályákon haladhattak végig, és nagy népszerűségnek örvendett az iskola új büszkesége, a mászófal is. Az egész napos rendezvény méltó lezárása volt annak a tanévnek, amelynek végén a Lencsési Általános Iskola elnyerte az aktív iskola program legmagasabb aranyfokozatú minősítését. Kondorosan rendezték meg a Tehetségpaletta program Békés vármegyei találkozóját. A kezdeményezés célja, hogy bemutatkozási, fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson a Kárpát-medence amatőr művészeti közösségei és alkotói számára. Varga Ágnes, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés vármegyei igazgatóságának igazgatóhelyettese elmondta, hogy a program nem verseny, hanem a szakmai mentorálás, az egymástól való tanulás és a hálózatépítés eszközeivel segíti a résztvevőket művészeti és közösségi fejlődésükben. Hangsúlyozta, hogy az amatőr művészeti tevékenységek fontos szerepet töltenek be a közösségi élet alakításában, az identitás erősítésében, valamint a generáció közötti kapcsolatok építésében. Az igazgatóhelyettes hozzátette, hogy a programot a Nemzeti Művelődési Intézet hívta életre. A résztvevők online mentorálásban, szakmai táborokban és további fejlesztő támogatásban részesülnek, valamint folyamatos szakmai visszajelzéseket kapnak munkájukhoz. A vármegyei bemutatkozás után a legjobbnak ítélt alkotók és közösségek lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek a Kárpát-medencei Összművészeti Fesztiválon. Békés vármegyében két helyszínen valósultak meg a program találkozói. A 2026-os felhívásra összesen 1713 jelentkezés érkezett, ebből 1563 Magyarországról, 150 pedig a határon túlról. Békés vármegyéből 18 művészeti közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezők szerint a program hozzájárul ahhoz, hogy az amatőr művészeti élet szereplői új szakmai kapcsolatokra tegyenek szert, fejlődési lehetőségeket találjanak és szélesebb közönség előtt is bemutatkozhassanak.

0: A Szégligeti utcai óvodában évtizedek óta rész a nevelési programnak az úszásoktatás. Az intézményből ma is sok olyan gyermek kerül ki, aki magabiztosan és biztonságosan mozog a vízben. A szakemberek szerint az úszás elsajátítása már kisgyermekkorban életmentő jelentőségű lehet. Az óvodában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermekek ne csupán megszokják a vízi közeget, hanem játékos, örömteli foglalkozásokon vegyenek részt. Ezek az alkalmak nem csak a testi fejlődést segítik, hanem pozitívan hatnak a személyiség fejlődésre és az életszemlélet kialakulására is. A Békés Csabai Előre Úszó Klub szakmai vezetője Szarvas János elmondta, a vízhez szoktatás és a kezdeti úszásoktatás elsősorban egy speciális mozgásforma elsajátítását jelenti. Hangsúlyozta, hogy minél korábban kezdődik a tanulás, annál könnyebben sajátítják el a gyerekek a szükséges mozgásokat. Hozzátette, hogy a 4 és 5 éves kor különösen alkalmas erre, hiszen ebben az életkorban a játékosság, a kíváncsiság és a bátorság fejlesztése áll a középpontban. A szakmai vezető szerint a gyermekek jól fogadják a játékos feladatokat és a támogató környezetet, így fokozatosan, szinte észrevétlenül jutnak el az egyszerűbb gyakorlatoktól a nehezebbekig. Mint mondta, sokan úgy érkeznek a foglalkozásokra, hogy még az arcukat sem merik a víz alá tenni, ám rövid idő alatt látványos fejlődést érnek el. Később már bátran merülnek, ugranak, sőt a víz alatt játékokat is keresnek és tájékozódnak. Kiemelte azt is, hogy az úszás kíméletes mozgásforma, amely nem terheli túl az ízületeket és az izmokat, miközben hatékonyan fejleszti az egész testet. Szarvas János arra is felhívta a figyelmet, hogy az úszásnak életmentő szerepe lehet, akár saját, akár mások biztonságáról van szó. Emellett egészségmegőrző hatása is jelentős, hiszen a rendszeres mozgás hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez. Királyné Egri Mónika óvodavezető elmondta, hogy a Szégligeti utcai óvoda gyermekei 6 naponta vehetnek részt úszásoktatáson és vízhez szoktató foglalkozásokon. Hozzátett, hogy a városi fenntartású többi óvoda számára is biztosított a lehetőség. Intézményenként 10 alkalmas program keretében. Az óvodavezető szerint a gyermekek nagyon szeretik a vízi foglalkozásokat, mivel az oktatás játékos formában zajlik, ami számos fejlődési lehetőséget kínál. Kiemelte, hogy az úszás erősíti a pozitív személyiségfejlődést, miközben egészségvédelmi és életvédelmi szempontból is kiemelkedően fontos mozgásforma. Július 1-től Jámbor Viktor felel a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület sport stratégiájának kialakításáért és végrehajtásáért. A klub hivatalos közleményben jelentette be, hogy a szakember sportigazgatói pozícióban folytatja munkáját. A BRSF felidézte, hogy utánpótlás csapatai kiemelkedő eredményekkel zárták a 2025-2026-os szezont. A klub ugyanakkor úgy látja, hogy az eredmények ellenére az utánpótlás nevelés több területén is szükség van a működés újra szervezésére. Az egyesület célja, hogy hosszú távú, stratégiai gondolkodás mentén európai szinten is magas színvonalú akadémiát működtessen. Ennek érdekében személyi változtatásokat és szervezeti átalakításokat hajtanak végre. A klub kiemelt célja között szerepel a nemzetközi tudástranszfer erősítése, valamint külföldi szakemberek bevonása az utánpótlás nevelésbe. A BRSE vezetése azt várja az átalakításoktól, hogy tovább erősödjön a klub szakmai munkája, és hosszú távon is biztosított legyen az utánpótlás nevelés eredményessége. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Nédo Gézát hallják. Június 20-a szombat van, 63 évvel ezelőtt, 1963. június 20-án írták alá a Moszkva és Washington közötti forró drót létrehozásáról szóló egyezményt. A közhiedelemmel ellentétben a kapcsolat kezdetben nem telefonvonal volt, és nem tartoztak hozzá vörös telefonkészülékek, hanem egy titkosított telex és géptáviró hálózat, amely írásos üzenetek küldését tette lehetővé. Egy vezetékes géptáviró vonal kötötte össze Washingtont és Moszkvát London, Kopenhága, Stockholm és Helsinki érintésével a biztonság kedvéért egy marokkói rádióvonalas tartalékkal. A félreértések minimalizálására az amerikaiak angolul küldték az üzeneteket, amelyeket Moszkvában fordítottak le oroszra, a szovjetek pedig oroszul gépeltek, amit Washingtonban ültettek át angolra. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A játéknap rangadóján 7 órától Hollandia és Svédország csap össze, a győztes gyakorlatilag biztosíthatja helyét a kieséses szakaszban. 9 órától Németország Elefántcsontpart ellen lép pályára. A németek Curaçao ellen 7-1-es győzelmükkel a torna eddigi legnagyobb különbségű sikerét érték el, és újabb győzelemmel nagy lépést tehetnek a továbbjutás felé. Az afrikai együttes szintén győzelemmel kezdett, Ecuadort múlta felül 1-0-ra. Hajnali 2-kor Ecuador és Curaçao találkozik, a dél-amerikaiaknak a vereség gyakorlatilag a kiesést jelenteni. A játéknapot magyar idő szerint reggel 6 órakor a japán Tunézia mérkőzés zárja. A japánok Hollandia elleni döntetlenükkel jelezték, hogy nem csak a csoport, de a torna egyik meglepetés csapatai lehetnek, míg a tunéziaiak az első fordulóban elszenvedett 5-1-es vereség után mindenképpen javítani szeretnének.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
5: Say low!

0: Jobos!
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Több társadalmi kezdeményezést is indít az idei esztendőben a Sziget, amely nem csupán egy zenei fesztivál szeretne lenni a jövőben. A Society című mozgalom például a fiatalok mentális egészségére fogja felhívni a figyelmet. Azt mondják a szakemberek, hogy azokat a közösségeket segítenék, akik kapaszkodót adhatnak a szorongással küzdő generációnak. Ezekből a szervezetekből, tömörülésekből jó néhányat beengednek majd a Szigetre is. A fesztivál így a bulin túl is üzen, nem baj, ha segítséget kérünk. Mi pedig már az idei Sziget egyik

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
7: Fel kell készülnünk a tikkasztó hőségre és mindenre, ami ezzel jár. A másodfokú hőségriasztás mellett tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Erre a békési katasztrófa védelem hívja fel a figyelmet. A korlátozás az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. A tűzoltók szerint a saját kertünkben nem tilos grillezni, de mindenképpen legyünk elővigyázatosak. A megfelelő folyadékpótlásra pedig nagyon figyeljen mindenki, ezt javaslom én is, no meg azt, hogy szóljon az este hátralévő részében is a Csaba Rádió. Már indítom is a következő közös kedvencünket. Köszönöm.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: A hétvégének a felénél járunk nagyjából, hiszen szombat este van, a legjobb dalok szólnak nálunk, még mindig most is. Ez a Csaba Rádió. Én Hászalai Balázs vagyok, remélem, hogy velem töltitek a következő néhány

0: kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Luxus lakótornyot épít Miami szívében Kygo. A Palm Tree Residence nem csak prémium apartmanokat kínál majd, hanem egy komplett fesztivális életstílus élményt is. Az 500 lakásos torony mögött az eredetileg norvég Kygo, vagyis Kygo is menedzsere áll. A különlegessége az, hogy a lakók automatikusan bekerülnek az exkluzív világba, azaz VIP jegyek, különleges klubesemények és saját zenei helyszínek várják majd őket az épületben. A szakértők szerint ez már jóval több egy klasszikus luxus ingatlannál. Az autó és divatmárkák után most a zenei brendek kezdenek megjelenni a piacon, és itt már nem csak a dizájn, hanem az életérzés is számít. Miami pedig tökéletes helyszín lehet az ilyen és ehhez hasonló lakótornyoknak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
7: Oh shit, baby.

a megfelelő folyadékpótlásra és a hőguta elkerülésére figyelmeztet minket a katasztrófa védelem, és persze mindenki más is. A másodfokú hőségriasztás még kedd estig lesz érvényben, a kánikula pedig megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos, hogy felkészülten érjen minket a forróság, és fokozottan figyeljünk másokra, főleg idős hozzátartozóinkra. A hőségben a szervezet rengeteg vizet és ásványi anyagot veszíthet, ezért azokat folyamatosan pótolni kell. A katasztrófa védelem közleménye arra is kitér, hogy a rosszulétek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Meg lehet találni egyébként a listát megyénk katasztrófa védelmének hivatalos honlapján is. Itt pontosan kiderül, hogy hány helyszínen lehet bemenekülni a hőség elől klimatizált helyiségekbe.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.

0: Magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Megyünk tovább a szombat esti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagyslágert.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Új életre kell a 80-as évek egyik ikonikus sorozata. Készül már a Miami Vice filmes feldolgozása. A főszerepben Michael B. Jordan és Austin Butler tűnik fel, a rendezői székben pedig Kosinski ül majd, aki korábban látványos sikerfilmeket jegyzett. Az eredeti sorozat a napsütötte Miami-t már világába vitte, a nézőket stílusos nyomozóival és emlékezetes zeneivel hamar kultikussá is vált. Az új változat a hírek szerint visszanyúl ehhez a hangulathoz. Neonfények, elegáns zakók és kemény akciók várhatók. Minden a tervek szerint alakul, akkor már 2027 nyarán akkor érkezhet meg a mozikba a film.

0: Csaba Rádió.
1: Új vizekre nevezett a hazánkban hamarosan ismét fellépő DJ producer Cyril, aki ezúttal a rapper Wiz Khalifával kollaborált vadonatúj That's Her című felvételén. Az előadó 2021-ben üstökösként tűnt fel a zeneipar égboltján, azóta minden létező rekordot meg is döntött az ausztrál DJ, akit eddig leginkább feldolgozásairól ismerhettünk meg. A mostani friss nota egy lendületes műfajokon átívelő track, amelyen a lemezlovas bátran ötvözi a lágy dance ütemeket a rapper megnyugtató, mégis erőteljes hangjával. A szövegben pedig kiderül,

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: A szombat estéből még van hátra egy kevés idő, amit közösen tölthetünk el, ráadásul a Csaba Rádió kedvenceinek társaságában, mert hogy ezeket fogom játszani nektek a folytatásban is. Én Hászalai Balázs vagyok, és további nagyon jó rádiózást, szép estét kívánok nektek.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre ment?

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
3: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
2: Mégis megyek kedvenc rádiója.
4: Lana Del Rey slágerrel érkezik a 007-es játék. A James Bond világban egy új fejezet nyílik hamarosan, ez pedig különleges zenei kísérlet. Érkezik az énekesnő készítette el a 007 First Light című videójáték hivatalos beszéddalát. Lana saját szerzeménnyel tér vissza, tehát a Bond univerzumhoz. Ez David Arnold is csatlakozott, ő már több filmzené dolgozott korábban. Az énekesnő pedig többször is próbálkozott Bond főcímdallal, nem került be egyszer sem az ő szerzeménye a filmbe. Most viszont úgy tűnik, hogy megérkezett Lana Del Rey pillanata.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Arra biztatok mindenkit, hogy töltse kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a kedveket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Te!

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Merelehet. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.